Elhangzott Johann Sebastian Bach 94. kantátája, a Was frag ich nach der Welt. Szólót énekelt Catherine Fuge, Daniel Taylor, James Gilchrist és Peter Harvey. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. A Trio Moro Schubert albumának utolsó dalát irata következik. A Stenchen, vagyis Szerenád Ludwig Rellstab versére készült, és Schubert halála után a Hattyúdal című gyűjtemény negyedik darabjaként jelent meg. Az éjszakai szerelmi vallomás dallama az egyik legismertebb Schubert dallá vált. Ismét David, Edgar és Jeremy Moreau játszik.